0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: zenét ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zen.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Things that make you go, hmm.

0: things that make you go.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
2: This one I feel in broken hearts.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Enjoy this trip.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, a új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
0: Ez
1: a Super DJ Rádió.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes szerda délután kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, innen a www.superdjradio.hu-ról, DJ Csobi bejelentkezik hozzátok. 2026, bizony-bizony szeptember 2-át írjuk. Szülők ugye felélegezhettek, se én. És sok-sok gyerek ugye elindít az iskolába. Szülők meg kocintanak. Na jó van, szerintem kellett is már ez. Én pedig DJ Csobi vagyok, elkövetkezendő 120 percben. Elkalózolok benneteket egy kicsit a zenék birodalmában. Köszöntök még egyszer mindenkit, és jó szórakozás, jó fülelés kívánok mindenkinek. Melóba kitartást, minél hamarabb érjen véget. Akik pedig már otthon vannak, lazulnak. Egy kis jó szórakozást. Első zenével kezdtünk az M2 Milken Szín és a Land of the Living Radio Mixben. Fantasztikus aranyvájber számon pedig 2036 70 45 95 995. Hát van kedvetek, írjátok meg nekem, hogy hol vagytok, mit csináltok, hol hallgatjátok a Super DJ Rádiót, hogy telt a napotok. Ami pedig a zenéket illeti, gyerekek, hát nem tudom, tudjátok, úgy, hogy szoktuk, nálam úszunk az árral.

gyerekek, mikor meghallom Szidver hangját. Olyan mondom, engem kiráz a hideg, nem tudom, ti hogy vagytok vele? Én nagyon-nagyon szeressem. Hiszen a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébreszt. Mikre buliztunk, mikre táncoltunk annak idején. Nézzük egy kis vibe-et, és ki volt a leggyorsabb. Itt van velünk kedves Rita. Hello, hello Rita, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szép jó napot, Csabi bácsi. Köszi szépen. Üdv minden szuper hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Rita, érezd jó magad. Bármit csinálsz, bárhol legyél. A Super DJ Rádió veletek van földön, vízen, levegőben. És még tengeralattjáróban is.

következő zenénkkel pedig emlékezni fogunk egy bizonyos Terminátorra. Ő vagy a főszerepet Arnold Schwarzenegger játszotta.

tudjátok, mikor John Connor tanította arra, hogy kell pacsizni. Meg mit is kell mondani, ugye? Aztára vissza, baby! És csak előtt csinált egy zenét, a zenmászúny Pufendorf. Zene címe is Terminator 2. The Timeline Tilt.

és itt is van velünk Encsike is. Hát, szia, szia, Encsike, üdvözöllek titeket is sok szeretettel. És azt írja nekünk Encsike, hello, újra itt vagyok. Szia, kedves DJ Csopi, sziasztok, szuperek, Encsike, fülelmény, mindig gyönyörű, szép délután kívánom neked is minden kedves SDR hallgatónak. Köszönjük szépen, kellemezzen a hallgatás nekünk is, jó adás neked, pusztjuk-e, Encsike, nagyon szépen köszönöm. Remélem jó lesz. Tegnap csináltam egy plakátot, gyerekek, a műsor címe Party Time. Hát jó van, szerda van, de azért partizhatunk egyet, nem? Így hétköznap is be tudtam hozzátok jönni. Hát sajnos, hogy egy doki attól nem tud veletek lenni, úgy gondoltam, egy kicsit beugrok, helyettesítem őt. Sajnos, hogy sokat dolgozik. Én meg most már egyre kevesebbet, így egyre több a szabadidőm.

favorinket a Sudák András is írt is szólásról. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is. Csabikán már nagyon vártunk, Hurák család jelen. Remélem jó sikerült a lagzi. Puszi Aninak és neked is kaptam egy képet is. Kedves egészséged, Andriskám, kell ott a védőidől, úgy látom. Hiszen még tudjátok, nem ért véget a nyár. Most jön az indián nyár. Köszönöm szépen, nagy pacsi, nektek is ölelés. Figyelj, szuper, megyünk tovább.

régi-régi ismerőssel. Csapat neve 666. Six Sandia. Six Six. Get up to up, Dirk. Figyelj, szuper! Hú, ennyit hallgattam ezt. Jó kis autózenének hívtam. Nagy csapat az tuti. Szóljon nektek akkor.

itt van velünk is a család is Erdő Szentgyörgyből. Sziasztok Istikém, üdvözöllek benneteket. Csodás szép délután kívánom neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. És a család jelen már vártunk. Nagyon örülünk neked is, hogy újra hallhatunk. Csodás délután kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelőek vagytok. Érezzétek jól magatokat, és egy nagy hatalmas pacsi nektek oda. Mindig velünk vagytok ti is.

Kedves ügye pedig azt hívta, pihenek ma még itthon. Vitám kellemes pihenés, lazulás, zenehallgatást kívánok neked! Aztán meg jöhet a meló, ugye? Benne egye meg. A gyerekek máma is jól lefáradtam agyilag. Olyan mondom, agyilag rosszabb elfáradni, mint fizikailag. Get down to the jam, get up to the track. Back once again, back in full effect. Get down to the jam, get up to the track. Back once again, back in full effect. Jam on the brakes, 666 is

pedig már egy újabb nagy csapat a 90-es évekből, de viszont ma is aktívak. Nem más, mint Anita is Ray, a holland csapat. Do I Limited és a Do What's Good For Me. Mekkora zene ez? Sokat tekeltem a Digibe.

itt van velünk kedves magyarul simi főadminunk is. Hello, hello, Imikém, nagy puszújra is neked a Nagybánhegyesre. Uele, Guerido, Csabi. Involla, Kurtola, Amigo Mio. Köszönöm szépen, Imikém. Bármit is jelentsen. Érezd jó magad nagyon-nagyon, éppen edzel, vagy éppen a kertben tevékenykedsz, stb. Puszülelés neked.

nagyon sokat énekeltük, bizony-bizony. Derengenek már az emlékek? Itt van velünk kedves Bandes is. Hello, hello, Bandes. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csaba, egy Bagyes szeggesztő. Jelen csorvás, ő üt neked, és a szuper hallgatónak a vasárnapi kibarat, de így már szuper, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, kedves Bandes, egészségedre. Hát neked is, kedves Bandes. Kell ez a védőital, ugye? Remélem nem dolgozol. Ha meg dolgozol, akkor kitartást a melóban. Zenékkel jobban telik majd az idő is.

És itt van velünk a kedves a Viberen, és itt van velünk nagy tartsa, hello nagy tartsa, nincsen csak egy szám. Szia Csabi, nagyon örülünk, hogy itt vagy, nagy tartsa, ilyen jó oldást kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, nektek meg jó vételt, jó táncolást. És egy hatalmas patyi nagy tartsára.

és akkor like, id után pedig megyünk tovább. Egy fantasztikus csapata, sajnos az énekesem már nincsen közöttünk. De szerintem a dalait megőriztük szívünkben, meg szerintem meg is fogjuk. Ők nem lesznek más, mint Fét lesz. És a nagyszerű zenéjük az Insomnia. Na jó kis délután. Kellemes lazító zenék. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival.

ő még egy kedvencem. Durienben nem egybefügg a csokoládéval. Nagyon nagy rajongója vagyok. Az öreg Chocolate Puma, figyelj! Always and forever. Egy kicsit segítettek itt DJ Antonie. Ekkor zene ez is.

én kedves hallgatók, mindenkinek szuperül telik a délutánja. Nálunk is éppen kis feleségem főzőcskézik, jó kis vadast. Jaj de jó, jaj de finom. És hát bizony, hogy a Sáklát Pubának vannak ám elég kemény zenéi. De azokat is nagyon csippentem. Majd az talán máskor. Szerintem mindenkit elűznék a rádióból vele. Ezt meg nem akarom.

még van, nem már sünt Frankie Vai. Nem White Vai. És az a bizonyos jó Aaron. A BPM-ekben viszont majd lassan-lassan emelni fogom BPM-eket. Egy kicsit bemelegítettünk ezekkel a zenékkel. Én ezeket is nagyon szeretem.

Hú, gyerekek, megjelent a Viber egy üzenet. Úgy látom, már nagyon van kedvetek írogatni, de kedves Veronikának van. Szia, szia Veronika, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, végre itt vagy. Kérnék szépen egy számot Wickfieldtől. Összetű Dine Nightet küldeném Vajkóciatnak, Stefánnak, Skóciába. Megnézem, kedves Veronika, hiszen ígértem, hogy a BPM-eket hamarosan emelni fogom. És hát bizony, bizony, Wickfield is aktív a mai napig. Gyerekek, milyen jól néz ki mostanában. Egy nagy pacsi nektek oda Vajkócra.

többek közt ATB. Kiáltott ezt a számot, hogy You Alone. Ja, éppen a minap olvastam, hogy Final Fantasy albuma lesz az utolsó. És végre leteszi a lantot. Hát ká, érte, sajnálom. Nagy csávó, az tuti.

Következő kérdésem hozzátok, kedves hallgatók, ki szeret pingpongozni? Mert elő fog nekünk zenéni. Object On. Régis sláger. Réges égi messzi galaxisban, ahogy Toki mondaná.

a linket a Strong Richie Buklin királyunk is. Hello, hello, Richikém! Sziasztok! Szia Csabi, Hatszó, Jompé, jelen van! Köszi! Nagy pacsi nektek, ura Pére! A Brooklynnek persze, hogy nem hagyjuk ki, tudod? Érezd jó magad!

nehéz döntés volt, de döntöttem. Olyan kedves hallgatók, ha éppen valaki főzőcskézik, mint kis feleségem a konyhába, 1500-zal, finom lesz az étel, jó megfűszerezzük jó kis zenékkel, megsiklandozom a dízelő bimboitokat, remélem.

bizony érkezik, kedves Veronika, a kérése. Big Phil Saturday Night. Minden Vajkó Tinak. Hát igaz, hogy most nincs szombat. Betekerjük ezzel itt a Super DJ Rádión. Nagyot ment ez is a diszkóban annak idején. Jaj, de szeressem. Igazán jó választás, kedves Veronika.

És itt van velünk kedves Mozsi. Hello, hello Mozsikám, sziasztok! Szép délutánt, jó adást kíván neked kedves Csabi. Köszönöm szépen kedves Mozsikám, neked meg jó táncizást. Küldtél megint egy aranyos kislányt. Érezd magad nagyon-nagyon jól. Én meg gyerekek, ma úgy táncolok itt.

visszatérve a kedves Hudi kérdésére, jó sikerült a Lagzi Mutét Szombaton, de Hudikán nagyon jól sikerült, a kettőig bírta, én még bírtam volna reggel 7-ig is, de mindegy is.

Én pedig már jó öreg Viki, ahogy így hívom, DJ Quicksilver, és a mai napig aktív, hatalmas ember, és a Bittersweet Symphony Dance Mix-ben. Nagyon nagy csávó, azt tuti.

is ismételten Viber üzenet. Kedves encsikítőket, a DJ Csobi fején találtad a szöget. Én imádok pingpongozni, szoktam is, és persze épp főzök. Így csak is fincsi lehet. Igen, köszönjük szépen, kedves encsike. Milyen finomat főzöl. Ha szabad érdeklődöm, akkor mit főzöl? Árul már nekünk. Mihez adjunk fűszerezést?

0: hallgató, nem tudom, a következő zenét ki fogja megismerni. Valami olyasmi lesz, mint a műsor elején a Terminátor. A csapat neve Object On, amiről énekelnek nekünk, zenélnek nekünk, Typewriter. Figyelj csak, szuper! Kíváncsi leszek, hogy erre kiemlékszik.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu

itt van velünk kedves Házi is, a Lífaragó királyunk. Hello, hello Házi, sziasztok! Szétapot a hallgatónak, szia Csabek, remélem jól vagytok. Csabek tolja a beugró szettet, régen volt játék, hova etted? Az adásodban. Talán elfogyott a bögre, amit én nyertem. Sokan így tőlem a bögrét, de biztos nem, ez egy örök szép. Viszont azóta is várják a játékos bögrét, és játszol egy jó kis Moho Sapiens angyal bőben számát, teljes verziót. Hálás lennék, köszönöm én is, kedves Házi, hálás vagyok a jó kis rímedért. Hamarosan sor kerítünk majd egy kis játékra is. Valamikor. Meg is érezd jól magad.

Itt van velünk kedves Nagyati KG. Hello, hello, Tikám, nagy pacsi nektek. Azt mondta, szia DJ Csabi, yeah, én emlékszem. Köszönöm szépen, kedves Ati, hát bizony, bizony.

közben, kedves hallgatók, pedig Objekt Ótudán átmegyünk egy kicsit onfanciásan. Megkedik hozzánk egy gyönyörű, szép Lolita Julie Calgon, még hozzá egy kicsit Rombon Beach Project remixben. Na figyelj!

összekapcsoltuk az írógépet. Nekünk Lolita.

kedves hallgatókat! Lassan-lassan véget ér az első óra, 17 óra 51 perc van. Remélem mindenki szuperül érzi magát. Itt a Tipa-Dupa-Lé Super DJ Rádió.hu-n. Viber számunk pedig 2076-70-45-95-95-5-ös. Egyre más ilyen gyönyörű szép Rolita. A következő szám pedig érkezik hozzánk 1997-ből. G. Maggie. Sőt, Two Friends, de bizonyos GPO Beam remixben. Figyelj csak, mekkora lesz ez is!

emlékszem, mikor ez a zene megjelent. Első erősítőm, videóton Kleopátra volt. Tudjátok, még az a rádiós nagygombos. 240 wattos, de micsoda 40 watt volt az. Hogy szólt a két Tesla hangszórón? Tudjátok, még ilyen gumimembrános, ami meg is van a garázsban. Tudjátok, még mindig bírja is, már 40 éves. Ezek voltak azok igazi hangszórók.

is ismételtem Viber üzenet kedves Veronikától. Azt kérdezte tőlem, hogy Scooter Less Friends. Kedves Veronika, legyen? Hát persze, hogy nem hagyjuk ki. Mint a következő csapatunkat se. Kultúrzene képviselőik. A nevük is ez, Cult Culture Beat. Nagy zenéig fog érkezni. Anything. A nevük is ez, Cult Culture Beat. Nagy zenéig fog érkezni. Anything.

bizonyuk is egy nagy páros. Nagyon-nagyon sok jó zenét csináltak ők is. És ugye szépen napjainkban is szedik elő a 90-es évek szuper zenét, csinálják a feldolgozásokat, remixeket, újra hangszereléseket. Nagyon szeretem őket.

ismételten Viber üzenet. Kedves Veronika pedig azt írja, scooter nem hiányozhat. Így van, kedves Veronika. Mint sok más egyéb zene se. És itt van velünk kedves Szabó Gabi is. Hello, hello Gabikám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Kaptam egy képet egy bíládáról. Hú, Gabikám, azzal aztán lehetem döngetni. Azt írta nekem, aztán jöttek a 2000-es évek. Így van, Gabikám. De egy kicsit elkalandozunk oda is. Egy nagy pacsi neked.

sikor Kárcsi után megyünk tovább. Egy szuper csapattal. Akit úgy hittek, hogy Shine. Egy nagyszerű zenével. Salvatore, figyelj csak!

0: Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu.
1: Igazi hidegrázó zene, hogy kedves Lovász Karcsi mondaná. Gyönyörű énekesnővel, Monya Brennannal, akit sajnos 2026 áprilisában elveszítettünk. Hát nagyon sajnálom, gyönyörű hangja van.

kedves hallgató, nem egy megnyugtató zene. Nagyon-nagyon szeressem zene. Hát igen, ugye nem mindig a BPM-ek a döntőek. Az ilyen zenéket is nagyon-nagyon szeretem.

hetes mozsitóba pedig már kaptam kettők is. Az egyik olyan cuki, ilyen kis aranyos lány, aki táncol. Esze veszettük, köszönöm mozsi. Kedves mozsi pedig azt írja, erre zené egy kellemes zene. Mi van, kedves mozsikám? Kell lenni több szuper DJ rádió? Avagy DJ napszönveg, ugye? Ezek vagyunk, mi tudjátok? Hiszen mit nekünk FM? Végülről itt a szuper DJ rádió a neten. Egy jó bluetooth hangfal. És már is szólt ezerrel. Szerte a világon.

oggi gyorsítunk a tempón. Grenada, és érkezik hozzánk egy superstar, kicsit segít neki, Buzz Driver, egy kis remix.

ismételten Vibe-ület, kedves Pocsi pedig azt hitte nekünk, szuper DJ rádió, szuper hallgatókkal és még szuperebb műsorvezetőkkel. Köszönjük szépen, kedves Mozsi! Igyekszünk a kollégákkal. Nektek mindig szuper kedvetek legyen. És akkor a folytatásban, Grenada után, ahogy DJ Csobinál soha nem maradt ki. Kedves Veronika, a zenekérés érkezik. Érkezik hozzánk tejfölös hajó barátunk, H.V. Baxter. És egy kicsit felturbóztuk azokat a bizonyos barátokat. Friends! BPM-en számunk egy kicsit felugrik 176-ra. Ne tessék megijedni, biztonsági öveket bekapcsolni. Na gyere, szuper! Hát ugye a barátok mindig fontosak, de csak az igaz barátok, bajban tudjuk meg ki az, ugye? Come on, come on!

a zenének, a klipjét pedig nézzétek meg, mert nagyon jó el van találva. Sokat lehet rajta nevetni. Petes Rozsi pedig azt írja, mi köszönjük hallgatók, hogy vagytok nekünk, elhozzátok nekünk a jó zenéket, nagyon szépen köszönjük, Mozsi, nagyon megtisztelő vagy. Give it up now.

szépét, kedves Veronika azt írta nekünk, ez az imádlak. Köszönöm szépen, csak felgyorsulunk azért. Pontos idő pedig egész pontosan 18 óra 14 perc. Terítéken pedig Scooter, itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Folytatásban pedig tudjátok, ebből egy soha nem elég, de nem bizony. Ez a Scooter egy kicsit bepöccentett engem, gyerekek. És most lehet, hogy egy kicsit MLBPM megyünk tovább majd 19 óráig.

érkezik hozzánk Man Mark. Cool, Super Hands Up, Scooter DJ Laza. Mekkora Super Hands Up, fenn a kéz. Hát ez Szabó Gabi pedig azt hitte nekünk, ó, yeah, DJ Csabinak. A DJ Simon mondaná, ugye? Műsvét bakalit ördögünk. Na gyere, szuper, toljuk meg, mint a lopott biciklét.

0: kedves hallgatók, mindenhol jó a hangulat, jókat főztök, jókat lazítotok, ha hallgatjátok a Super DJ Rádiót, de viszont egy valamit ne felejtsetek el, oda nyúlni, megfogni, felpöccinteni azt a bizonyos hangerő gombot. Következő zenére kicsit majd megőrülünk.
1: This is the voice.

érdekes, hogy az elé említettem, egy kicsit megőrülünk. De csak egy kicsit. XTM. Fly the Wings of Love XTM remixben. Előzetben DJ Cookie énekelte. Tudjátok, nem az a Cookie, a kis Cookie. Na gyerünk! Milyen kedves Szabó Gabinál is durrog az a bizonyos mélyláda.

is ismételtem, Viber üzenet, itt van vendég, kedves Tobász Karcsi. Hello, hello, Kereszkám, sziasztok. Hello, hello, Csabi király, szép szerda délután és jó adást kívánok. Most már ilyen pörgőset kérek végig ide. A meló Csabi király, hadd tapossam a targoncának gázpedált rendesen. Kereszkám, kitartás neked a melóban. Igen, egy kicsit az elején úgy mondhatnám, bemelegítettünk. Most már szerintem 19 óráig pörgünk tovább. Vigyázz magadra!

ismételten Viber üzenet. Kapitán Lovász kacsizra egy képet. Hú, kareszkám, ott aztán van igazi nagy raktár, inkább a gépekre. Hát akkor legyen új kedves karesz kitartás neked még egyszer. Kedves Szabó Gabi pedig azt írja. Igen, kaptam is az asszonytól. Nem baj, Gabikám, nem árt az néha, hogy a kapunk az asszonytól helyreigazítást. Azért szeretjük őket, ugye?

tudjátok, mikor a házaspár beszélget, aztán mondja a félre csajszínak, jó, van egy kis sörösa, kinek nincs, ugye? A magyarok vagyunk. Szeretjük a pőköltet. Mondja a férj feleségnek, figyelj drágám, tulajdonképpen én is ki vagyok gyúrva, csak jó be vagyok zsírozva, hogy ennyi korogjak. Azt, hogy miért is hol, az már fantáziátokra bízom.

0: következő zene pedig menj el kedves Ricsinek, Pére, a Brooklyn királyunknak, nagyon szereti ő is, szerintem mindannyian 90-es éve nagyot mentek ők is, van egy pár új zenéjük is, ez a zene pedig 2025. 7-11-én jelent meg Brooklyn Bounce, egy kicsit összefogott Pfaffendorffal, a zenék szíve Raven with a Die, na figyelj, szuper, ismét felnyomjuk a BPM-eket 154-re.
1: DJ Rádió. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.
0: Tudjátok, olyan diundisunk. Vagy tusztuszt. Ki szereti a tuccot? Én szeretem a sonkásat.

bizony, ugye azok a jó kis révpartik. Síppal, dobbal, sárga kardigánnal mentünk a diszkóba. És persze a napszöveg se hiányozhatott, ugye? A sokkolók, a soboszkóp lámpák ellen kellett is. Egy valamit nem szerettem benne, azt a bizonyos sípot, amikor a fülem mellett fújta a Chávez, na mindjárt lenyeletem vele. Kinek volt olyan sípja, tudjátok? Felvettük az egyenruhát, fehér ing, fekete gatyó, meg a kisdobos öbbög a kendő. Egy szerencsém volt annak idején, hogy mikor negyedikes lettem, akkor volt ugye rendszerváltás is. Képzeljétek, nem voltam úttörő. Fél évig orosz, aztán német, ezt a Mazdit. Cserkész tettem volna, nem lettem.

lehet, hogy a valamilyen szinten a kisdobosság szerintem egy ilyen egységet alkotott az emberekből, mint aki tudja, hogy volt katona. Na de mindegy is. Figyelj, szuper, megyünk tovább. DJ Svéddel és William Pierre-rel, egy közös zenéjükkel. Oh, here we go again. Akkor a zene, ezt de szeretem.

bizony is mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, aki úton van, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Zenékre nem megőrülni, gyerekek!

friss ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Gyuri Zoltán. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szép estét, jó munkát kívánok és jó zenét kívánok. Így este mindenkinek köszönjük szépen, kedves Zolikám. Így van kora este, hát, ugye már azt vettük észre, hogy reggel ugye késő virad. Még azért remélem kitart egy kicsit ez a nyár. 27-28 fog meg is felelne. Érezd jól magad Zolikám, nagy pacsi.

Hát bizony, kedves hallgatók! Én is 20 éve elköltöztem otthonról. Hát bizony, mi is rászántuk magunkat, kis feleségemmel, hogy leköttessük azt a bizonyos klímát. Hát ez a nyár már ugye egyre elviselhetetlenebb.

Győri Zoltán írja Viberünkön, melynek száma pluszol, mint a 75-95-995-ös, hogy hónapok óta nem volt normális eső, meleg hátán meleg. Úgy van, kedves Zolikám, nálunk képzeld el, 70 napja nem esett itt az Alföldön, Jászberény mellett, minden tiszta, ki van száradva. Múltkor, ugye szombaton volt egy jó kis zuhári, annak már nagyon örültünk, de hát Csepelcát úgy elszívta a föld, mint a sit. Hátra szoktam menni ugye locsolgatni a gyümölcsfákat, és kinek száradjanak meg a szőlőt. Akkor repelés volt, gyerekek, hogy papuzsustól együtt beleesett a lábam. Na már még ilyet. Reméljük azért majd lesz csapadék, ugye? Bízunk benne. Megyünk tovább a szuper zenékkel. Ékezik hozzánk Safri Duo. Subon és Milk NC, gyerekek. Hit and the Floor. Mekkora zene lesz ez?

újabb Viber üzenet kedves Gyuri Zoltántól, azt írja nekünk, sajna a szőlő sok helyen lefagyott, az idei termés szőlősökre nem lesz csak kevés. Hát reméljük, kedves Zolikám, hogy azért jó Isten megsegíti őket is. Egy mustot tudnak kipréselni, hiszen a magyar borok ugye nagyon-nagyon finomak. Segítse őket a jó Isten, a jó termésben. Én azt kívánom.

Hát, te most nyitó meg, kaptam egy. Jaj, de kis tuki fiú gyerekek, hogy táncol. Ha magamat látnám a 90-es években, most komolyan. Ha már kedves Szabó Gabi emlegette a 2000-es éveket, akkor kicsit kalandozzunk el 2000-es évek felé. Jön Pete Jr. és Fernando. Shell, az emlékek élnek. Hogy is volt ez?

készítettem Vibe üzeneket, de Szabó Gabitól, aki itt a imádás. Gabikám, köszönöm nagy pacsi neked. Hát bizony. A Super DJ Rádió imád titeket. Köszönjük szépen nektek, hogy velünk vagytok. Évről évre, hónapról hónapra. Hétről hétre és napról napra.

bizony-bizony. Az a sok-sok emlék, az a sok-sok tánc. A Gágerű szó, ugye? Már 2000-es évek, akkor egy kicsit kalandozzunk még itt.

Kedves Mozsi pedig azt hitte nekem, hogy éneklem én is. Kedves Mozsikám, jól teszed! Én is csak nem a mikrofonba.

Akkor jön még egy 2000-es évek. Sokat-sokat énekeltük, ugye? Mikor jöttek azok a füllett nyári esték?

Kedves hallgató, megnéztem a mai adástervünket. Ugye ma csak a Vasmaris volt adásban, meg ugye én 5 órától. Hát én úgy gondoltam, hogy mire éppen ráérek. Holnap meló, igaz, hogy hello. Én szerintem egy kicsit majd rátolok. Nincs utálnom senki az adásterben. Maradjatok velünk is a Super DJ Rádióval, és persze DJ Csabival.

Kedves Mozsiasz, hogy a Viveringön, de jó, köszönjük szépen! Nagyon szívesen, kedves Mozsikám! Nektek mindig megtisztelt, hogy a zenéni tudod! Kedves Szabó Gabi sírja, ez az! Köszönöm szépen! Úgyhogy aki még nincs is a főzéssel, még maradjon a szuperrel! Kiklaldozzuk az ízlelő bimbókat, meg a halló járatokat.

kurva Didi. Van ám. Itt van velünk kedves Tátanyi Zsolt. Hello, hello Zsoltikám, sziasztok. Nyomjad csak Csabi, mert amúgy is elmaradásod. Van a múlt hétvégéről. Köszönöm szépen Zsoltikám. Nagypacsi nektek, vigyázzatok magatokra.

kedves Ládonyi Zsoltnak, fiának kitartást a focizáshoz. Látom, jól megy a foci. Kedves Tovász Karicsi is írja, igen, az első jó hír bára. Köszönöm szépen, kedves Kareszkán, nagyon megtisztelő vagy, jól esik.

ismételten Viber, kedves Encsik és Hille, na hallom, megjött Ládonyi úr, akkor így jössz egy jó kis Pedro. Jaj, lenne az, mert biztos dolgomon akar ma a fincsi vacsi, ha elkészül puscsike Encsike, mert Encsike nem lesz Pedro. Elhagytam a pendrive-ot valahol. Kezdődik. Helyette jöjjön valami sokkal-sokkal jobb. Szerintem ezt Encsike is szereti, és Ládonyi úr is. Ugye Zsolti? Én most sem tudom, mi ez a Pedro.

Schitt, wenn wir linke Seite Csányi János is Weiberingen. Szia, szia János, üdvözöllet titeket is. Szia Csabi túlról, megszava az a jó a műsor. Utó hazafelé, Ausztria és Gyöl első megálló. Jó gurit mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Jánoskám, vigyázzatok magatokra az úton. Igen, kicsit ráteszünk.

Kedves Encsike pedig azt írja, Encsike minden zenét szeret, de legjobban titeket is az SDR-t. És én még a múltkor meg akartam tőled kérdezni, hogy miért ragasztottad rám, hogy Huncut Encsike. Na vajon miért? És most megadtam magamnak a választ, ugye? Ja, hát én azt hittem, hogy eleve 20 óráig partizunk. Tudod te ezt, hogy mi vagy Huncut? De így van a jól. Vigyázzétek jó magatokat. Kedves hallgatók, ettől a Cosby-t olyan extázisba estem. Én egy magyar csapat. Akiket úgy hívtak, hogy alvajárók. Nem ilyen senki nem alvajáró közületek.

kedves Ládonyi Zsolt pedig azt írta a Viberinkben, halljuk Pedro mentes övezet. De az most betalál, Csobi, ez a kedvenc. Encsike meg már megint huncutkodik, hát mondom én. Extázis. Bizony.

Bizony-bizony, gyerekek, hogyha Bozsóra valakire rátetti a tekintetét, akkor a szexi sincsével, hát ott bizony nem menekül. Hát szerintem megint hülyeségeket beszélek, de mindegy is.

tehát a Sencsike is írja, tudom, biza. Jaj, remélem, Dága, Kolozsi, Imike is hallgatja, nagy kedvenc az Alvajárók. Hát, kedves Sencsike, hogyha nem hallgatjam, akkor majd fel fogom tölteni a Super DJ Rádió kedvenc oldalára ezt a műsort is. Lassan-lassan ma utolérem magam. Felraktam a júliusit is a héten.

és ismét tehát Vibe Őzer, itt van velünk, kedves Reisinger, Visi, hello Visikém, jó DJ Jobi, bocsi, elkottáztam, semmi gond, Visikém. Szuper napot nektek, köszönjük szépen is, nagy pacsi, hogy itt vagy velünk. Egy gyerekek, jó kis Majorka, nincs is annál jobb. De viszont megyünk tovább, nagyon nagy kedvencemmel a 90-es évekből, hát nem is 90-es évek, inkább jó 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Figyelj csak, mi is lesz ez!

Úriember neve DJ Lee, de nem Bruce Lee és nem Fang Lee, egyszerűen csak DJ Lee, és a Ready or Not, egy kicsit olyan DJ Csabisan.

pontos idő pedig 19 óra 11 perc itt a Super DJ Rádion. Így csavíthatjátok a Party Time című műsort. Egy kis túlórával megspékelve.

persze a Belóban is. Jó ízitek magatokat. Persze, ha tudjátok hallgatni a Super DJ Rádiót. A nap 24 órája van, csak tájtek zenélünk. Holnapi adástervünkben pedig, jól látom, kedves Kőszegi Gabi éjjeli vagjunk fog érkezni hozzátok. 20 órától egészen éjfélig. Napközben meg, hát ha valaki majd beugrik, valamelyik kedves kollégám, bízzunk benne. Doki pedig remélhetőleg majd szombaton érkezik hozzátok, szokásos idejében 18-tól 20-ig.

0: Ő pedig már nem más, mint a Jorge Rocco. Rob TBS.
1: This sound will rock. This place. Cut the mid-range.

0: cut the midrange.
1: Nincs kedves hallgatók, nem egészen még. 22 percig leszek veletek. Időm ennyit enged bára. Hamarosan zárul DJ Csabi zenei tára.

Bizony az öreg Rokkó is legyártott egy pár zenét, és szerintem nem is lett olyan rossz, nem lettek olyan rosszak, így is mondhatnám.

következőben pedig jön egy olyan zene. Hát nagyon állat az tuti, de figyelj csak, szuper! Én csak úgy hívom, a fogfúró zene.

pedig nem más, mint Devíz. És az Activate Your Energy, hát remélem, hogy holnap mindenki teli energiával megy melózni, eme adás után. Erről beszéltem, ezért fogfúrós.

sem zenével búcsúzom tőletek mára. Így vizáz is a formula Monte Carlo. És persze nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek ezt a kitüntető 2,5 óra megtisztelő figyelmét. Így Csobi hallottátok itt a Super DJ Rádión. Így egy kis szerdai hétközöbbi party time-ban. Hát remélem, hogy mindenki szuperül érezte magát. Én nagyon-nagyon. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek sok-sok üzenetet, illetve kérést. És persze nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra még a héten. Meg persze még... Kedves Rozsi azt írja, köszönöm szépen a remek zenéket, Csobi. Szép estét és jó éjszakát kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen, kedves Rozsikám, viszont kívánom én is neked. Kedves Encsike is írja, köszönjük szépen a szuper zenéket, kedves DJ Csobi, jó pihenés, pusztjuk el Encsike. Neked is kedves Encsike, remélem finom lett az ebéd is. Persze mindenkinek kitartást kívánok még a hétre a melóban. Tudjátok, vasárnap, ha minden igaz, akkor találkozunk a zenei kalakát című műsorban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor, sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

Super DJ Radio Cottony Rank. Cottony Rank.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Radio.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.
4: We're going to dance and have some fun.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszis slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.